Heka Kinkai Hunani. Hari numéral FIFA Saint-Louis. Akino Harizio Wino. Kanakina no Gala Fiasarayu. Nagiri Waranka.